0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. 90.2 FM. Класне радіо в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: hogy olyan... A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények, sohasem.
1: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: 7 óra, 8 година za kijevským časom.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra.
4: Сьогодні відзначають день місяця на згадку про історичну подію, коли в рамках програми Аполлон двоє членів екіпажу Аполлон 11 Ніл Армстронг та Едвін Олдрі 20 липня 1969 року першими ступили на поверхню місяця.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 20-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Áfonyaszedés közben ért kígyómorás egy 19 éves fiatalt kórházba szállították. Az eset a Munkácsi járási Hásfalva közelében történt. A kígyó a fiatalember jobb kezének mutató ujját marta meg. A helyszínre rövid időn belül kiérkezett a sürgősségi mentőszolgálat, amely a sérültet kórházba szállította. Tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy a hegyekben történő bogyószedés során mindenki legyen körültekintő, figyelje, hová lép, és ne nyúljon a kígyókhoz, még akkor sem, ha mozdulatlannak tűnnek. Kígyómarás esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.
4: Укус змії під час збору яфин 19-річного юнака госпіталізували до лікарні. Випадок стався поблизу села Наліпино Мукачівського району. Змія вкусила потерпілого за вказівний палець правої руки. На місце оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Хлопця було транспортовано до лікарні, інформує 103 Закарпаття. Під час збору ягід у горах будьте уважними, дивіться під ноги та не торкайтеся змій, навіть якщо вони здаються нерухомими. У разі укусу не зволікайте, негайно звертайтеся по медичну допомогу. Йдеться у повідомленні.
3: Állami támogatást kapott Kárpátalja, hogy minden első 11. osztályos tanuló számára ingyenes iskolai étkeztetést biztosítson. Az erről szóló forráselosztást az ukrán kormány hagyta jóvá. A megyének közel 400 millió hrivnya célzott állami támogatási út, amelyből mintegy 143 ezer kárpátaljai diák részesülhet ingyenes meleg ebédben. Az új tanévtől az állam az alsó tagozatos tanulók étkeztetésére napi 50 hrivnyát, a felsősök esetében pedig 60 hrivnyát biztosít tanulónként az élelmiszerköltségekre. A fennmaradó kiadásokat a megyei és a helyi önkormányzatok költségvetéséből fedezik. Тайкостатот та Карпатської межі катунаї козігазґаташі хіватал.
4: Закарпаття отримало кошти з державного бюджету, щоб забезпечити харчуванням всіх учнів перших 11 класів. Відповідний розподіл ухвалив уряд. Для нашої

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyal ragyoztuk a csám! A 2026-os világbajnoki döntőben Spanyolország 1-0-ra legyőzte Argentinát, a győztes gólt Ferran Torres szerezte a hosszabbítás 106. percében, a találat Pedro Porro beadása és Nico Williams lefejelt labdája után született. Argentina ember hátrányban fejezte be a mérkőzést, miután Enzo Fernandezt a 93. percben kiállították. A spanyol válogatott végig dominált 68%-os labda birtoklással és 20 kapura lövéssel zárt, míg az argentinok mindössze 2 kísérletig jutott a 120 perc alatt. A finális championátus Svitu Ispánia premolá Argentinu s rachunkom 1-0 a vyrišalný gól utodat Kovičas na 106. hvilini zabil Ferran Torres. Mäč stal rezultatom podáči Pedro Porota z kytky Nico Williamsa. Argentina dohrávala mäč u menšosti після вилучення Енсо Фернандеса на 93. hvilini. Ispánci повністю контролювали гру, володіли м'ячем 68% часу та завдали 20 ударів, тоді як суперник спромігся лише на 2 за всю зустріч. Lezárult a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb és jövedelmezőbb tornaként vonul be a sport történelembe. A világbajnokság legnagyobb szakmai sikerei közé tartozott a Real Madrid játékosainak történelmi gólcsúcsa. A madridi szárok összesen 22 gólt szereztek, amivel a klub elérte a 100 VB gólos mérföld követ az örök ranglistán. A negyed döntőktől kezdve európai válogatottak dominálták a mezőnyt. A torna új lebonyolítási rendszert hozott, először szerepelt 48 csapat, bevezették a legjobb 32 közötti kiesés szakaszt, tovább fejlesztett félautomata lesrendszert, a mikrofonos bírói bejelentéseket, valamint a kötelező frissítő szüneteket. A pozitívumok mellett komoly kritika is érte a világbajnokságot, a jegyárak extrém drágasága, a három ország közötti logisztikai nehézségek, valamint a FIFA elnökének ötlete a 64 csapatos bővítésről, amelyet az európai szövetségek élesen elleneztek. Найбільшим і найприбутковішим турніром в історії. Одним із головних спортивних досягнень став рекорд гравців Реала. Вони забили 22 м'ячі і довели клубну статистику до 100 голів у світових першостях. Від чвертьфіналів турнір проходив під домінуванням європейських збірних. Цього року вперше брали участь 48 команд, запровадили стадію плей-офф з топ-32. Удосконалений напівавтоматичний офсайд-трекінг, мікрофонні оголошення арбітрів та обов'язкові перерви на водопій. Попри новації, турнір отримав критику через надзвичайно високі ціни на квитки, складну логістику між трьома країнами та пропозицію FIFA розширити формат до 64 збірних, що викликало різку реакцію європейських федерацій. A Mercedes pilótája André Kimi Antonelli megnyerte a belga nagydíjat a Formula 1-es szezon 10. futamán, maga biztosan kihasználva a pole pozíciót. Másodiként Charles Leclerc ért célba, míg a harmadik helyet Max Verstappen szerezte meg a Red Bull-lal. A futam rendkívül izgalmasan alakult, Antonelli és Verstappen már a rajt után pozíciót cseréltek, George Russell pedig akkumulátor problémák és egy Lewis Hamiltonnal történt ütközés miatt kiesett. Leclerc a virtuális biztonsági autófázisát kihasználva egy ideig vezetni tudott, ám Antonelli következetesen faragta le a hátrányt, majd visszavette az első helyet, megszerezve 6. idegyőzelmét. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli выиграл Grand Prix Бельгии 10-й этап Формулы 1 сезону 2026, впевнено реализовавши пол позицию. Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, а третім Макс Ферстаппен на Red Bull. Гонка видалася напруженою. На старті Антонеллі та Ферстаппен обмінялися позиціями, а Джордж Рассел через проблеми з батареєю та контакт із Льюісом Хемілтоном зійшов з дистанції. Леклер скористався віртуальною машиною безпеки та в певний час утримував лідерство. Однак Антонеллі методично скорочував відставання і зрештою здобув свою 6-ту перемогу в сезоні. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.

Milyen pontos az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 20-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Áfonyaszedés közben ért kígyómorás egy 19 éves fiatalt kórházba szállították. Az eset a Munkácsi járási Hársfalva közelében történt. A kígyó a fiatalember jobb kezének mutató ujját marta meg. A helyszínre rövid időn belül kiérkezett a sürgősségi mentőszolgálat, amely a sérültet kórházba szállította. Tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy a hegyekben történő bogyószerés során mindenki legyen körültekintő, figyelje, hová lép, és ne nyúljon a kígyókhoz, még akkor sem, ha mozdulatlannak tűnnek. Kígyómarás esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.
4: Укус змії під час збору яфин 19-річного юнака госпіталізували до лікарні. Випадок стався поблизу села Наліпино Мукачівського району. Змія вкусила потерпілого за вказівний палець правої руки. На місце оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Хлопця було транспортовано до лікарні, інформує 103 Закарпаття. Під час збору ягід у горах будьте уважними, дивіться під ноги та не торкайтеся змій, навіть якщо вони здаються нерухомими. У разі укусу не зволікайте, негайно звертайтеся по медичну допомогу. Йдеться у повідомленні.
3: Állami támogatást kapott Kárpátalja, hogy minden első 11. osztályos tanuló számára ingyenes iskolai étkeztetés biztosítson. Az erről szóló forráselosztást az ukrán kormány hagyta jóvá. A megyének közel 400 millió hrivnya célzott állami támogatási út, amelyből mintegy 143 ezer kárpátaljai diák részesülhet ingyenes melegebédben. Az új tanévtől az állam az alsó tagozatos tanulók étkeztetésére napi 50 hrivnyát, a felsősök esetében pedig 60 hrivnyát biztosít tanulónként az élelmiszerköltségekre. A fennmaradó kiadásokat a megyei és a helyi önkormányzatok költségvetéséből fedezik. Тайкостатота Карпатської медії Катунаї Козігазгаташі Гіватал.
4: Закарпаття отримало кошти з державного бюджету, щоб забезпечити харчуванням всіх учнів перших 11 класів. Відповідний розподіл ухвалив уряд. Для нашої області передбачено майже 400 мільйонів гривень цільової субвенції. Це дозволить забезпечити безкоштовним гарячим обідом майже 143 тисячі закарпатських школярів. Із початку нового навчального року держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової ланки та 60 гривень для школярів 5-11 класів. Решту витрат буде закрито з обласного та місцевих бюджетів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Korlátozzák az éjszakai motorkerékpár forgalmat Houston. A Houston-i városi tanács tájékoztatása szerint intézkedéseket vezetnek be az éjszakai csendháborítás visszaszorítására. A döntést a lakossági panaszok nyomán hozták meg. A rendőrség fokozottan ellenőrzi majd a hangos kipufogójú motorkerékpárokat és személygépkocsikat, főként este 10 és reggel 8 óra között. A városvezetés arra kéri a járművezetőket, hogy tartsák tiszteletben a lakók nyugalmát és a zajvédelmi előírásokat.
4: Обмеження нічного руху мотоциклів у місті Хуст. Такі заходи запроваджуються для боротьби з порушенням тиші.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! A Beregszázi Vendégség jótékonysági vásár keretében emlékfutást rendeztek az elesett katonák tiszteletére, amelyen közel 40 résztvevő állt rajthoz. A 2,5 kilométeres távot Petruska Viktor teljesítette a leggyorsabban, 7 perc 25 másodperces idővel. A futballpályán pedig a háborús veteránok csapata, valamint Beregszáz és a Beregszázi vidék veterán együttessé mutatták be tudásukat. A kiélezett mérkőzéseken a Beregszázi vidék csapat szerezte meg a győzelmet. Урам как было удивлено ярмарку Берегиевского сцена, ведущая памятный забег на честь полеглых героев, у якому взяли участь майже 40 бігунів. Дистанцію 2,5 кілометри найшвидше подолав Віктор Петрушка, показавши результат 7 хвилин 25 секунд. А на футбольному полі відбувся товариський турнір, який об'єднав ветеранів війни та ветеранів спорту з Берегова і Берегівщини. У напруженому протистоянні перемогу здобула команда Берегівщина. A Kárpáti és a női szuperliga résztvevői között 6 kézilabda klub hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es szezon női szuperligájában. A résztvevők között ott vannak a Zungvári Kárpáti, a Lembergi Halicsánka, a Spartak Veszprém Kijev, valamint a Rivne, a Mikolajivi Reál és a Chmelnicki Proskuriu együttesei. A csapatok már készülnek az új idényre, amely hagyományosan kiélezett küzdelmet ígér a bajnoki címért és az európai kupa szereplésért. Handbolni klub Kárpáti szeretős Часників жіночої суперліги. Шість клубів офіційно підтвердили участь у чемпіонаті серед команд жіночої суперліги сезону 26-27. До переліку увійшли Ужгородські Карпати, Львівська Галичанка та Київський Спартак ШВСМ, а також Рівне ДЮСШ-4, Миколаївський Реал і Хмельницький Проскурів. Команди готуються до нового сезону, який традиційно обіцяє напружену боротьбу за чемпіонський титул та місця у Єврокубках. A Vitali Lofinec nevét viselő klub, amelyben a Kárpát-taljai labdarúgó bajnokságban 100 gólnál többet szerző futballisták kerülnek be, közzétette a 2026-os idény frissített adatait. Bár nagy változások nem történtek, több eredmény is figyelemre méltó. Ruszlán Szoszkida 6 góllal növelte termését és már 348 találatnál jár, tovább erősítve klub rekordját. Mihálo Cedric 22 gólt szerzett a szezonban, így 234 találattal feljött az 5. helyre a megyei bajnokság teljes történet. Gólövő listáján. Mihálo Repliuk és Vasil Lucia egyaránt 3-3 góllal javították mutatójukat. A klub tagjai közé bekerült a már pályafutását befejező és elhunyt Rahó játékos Iván Melnicsuk is, akinek 139 gólos eredménye. Az újságok archívumai és a rahói futballveteránok visszaemlékezései alapján vált teljessé. A Lofinec klub jelenleg 45 tagot számlál. A legközelebbi belépő jelöltek az aktív játékosok közül Vasil Birák és Adrián Pukanic. Клуб імені Віталія Лофінця, до якого входять футболісти зі 100 голами і більше в чемпіонатах Закарпаття, оприлюднив оновлені дані за сезон 2026. Руслан Соскида додав 6 м'ячів і довів свій рекорд до 348 голів. А Михайло Чедрик, забивши 22 голи, піднявся на 5-те місце в історичному рейтингу бомбардирів області. Тепер у нього 234 м'ячі. По 3 голи додали Михайло Реплюк та Василь Луця. До складу клубу увійшов рахівчанин Іван Мельничук. За архівними матеріалами та свідченнями ветеранів на його рахунку 139 голів. Наразі клуб налічує 45 членів. Найближчими кандидатами до вступу серед діючих гравців є Василь Бирак та Адріан Пуканич. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, hálás szívvel köszönjük te néked ma is az éjszaka nyugalmát, a reggelt, ezt a napot, és mindazt, amit te mai napban is a te ajándékodként vehetünk el a te kezedből. Különösen kérünk, Urunk, hogy engedd ajándékként a te szavadat ma reggel is a mi számunkra. Hadd járja át életünket, hadd tegyen készé arra, hogy valóban a te neved látszódjék rajtunk, lássa ez a világ, hogy hozzád tartozunk. Mert tudjuk, Urunk, hogy valóban sóvárogva várja a világ a te fiaidnak a megjelenését. Szeretnénk, hogyha így lehetnénk a te kezedbe, így használhatnál bennünket, így lehetnénk a te dicsőségedre. Kérünk, szólj hozzánk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom, Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, második rész, 14. verstől a 20. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Így szól Istenek igéje. Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak romlására. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És az ő beszédők, mint a rákfekély terjed, közülök való Himeneus és Filétus, akik az igazság mellől eltévejedtek, azt mondván, hogy feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelynek hitét. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit, álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fából, cserépből valók is. És azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, folytatva Pál apostol levelét Timóteushoz, láthatjuk, hogy a második fejezetben buzdítással kezdődik, egy nagyon személyes megszólításban újra, ami azt gondolom, hogy igencsak hangsúlyos a Timóteus levélnél, amikor nagyon személyesen szólítja meg, mint például itt a második fejezetben, hogy te annak okáért. Tehát vannak bizonyos megállapítások, vannak bizonyos meghatározások arra nézve, hogy milyen körök is, vagy milyen közeg is az, amiben Timóteusnak nem a világot kell nézze, és nem a világnak a folyásáról beszél, hanem Isten népe közösségében. Abban az élettérben, ahol kifejezetten a keresztjének gyülekezetet, közösséget alkotnak, hogy ezekben milyen kihívások vannak. És ezek ilyen buzdítások, hogy te annak okáért ezt és ezt tedd. Sőt, ugyancsak az előző pár versben olvashattuk azt, hogy e buzdításban ilyen ellenpárként azt mondja feltételesként, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad. Tehát a feltételes kép is, ami egy gyülekezet közösségében azt mondja, megjelenhet, valóság lehet, erre a te válaszod. Az, amit Istenben tapasztaltál meg, Istenben élhettél meg. És mai napig ezt folytatja, azt mondja, Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatóknak romlására. Fontos hangsúlyozni, kedves testvérek, hogy itt Isten népéről van szó, Isten közösségéről. Azaz, ennek a világnak, hogyha vannak összeütközése is, láthatjuk, hogy milyen összeveszések is vannak. Azt mondja, hogy ezt most tedd félre, és nézd azt a közösséget, amiben te vagy. Azt az életteret, amiben te élsz, és ott létedet, mint Istennek a szolgája, úgy vizsgáld meg, hogy hasznos-e, vagy haszontalan. Hisz ezekkel a szavakkal, amikor Timóteusnak azt mondja, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul hallgatóknak romlására, akkor itt a haszon kérdését, hogy az én személyes létem valahol, az áldás valaki számára, vagy átok. És itt azt, amit nagyon fontos megértenünk, hogy egy közösségben fontos az, hogy egy közösségben hogy viszonyunk egymáshoz. De mindenkor ott kell legyen a szívemben meggyőződésként, hogy lehetetlen úgy lenni, úgy tartozni egy közösséghez, hogy annak ne legyen valamilyen következménye másokra, a többiekre. És ilyen értelemben már is felmerül kérdés, hogy az ott létem valahol, ha következménnyel bír, akkor az most jó vagy rossz? És nagyon sokszor azt az utat próbáljuk megjárni, vagy járni, ahol ilyen köztes utat keresünk. Nem szeretnénk mások számára rosszat sem, de jót sem. Próbálunk ilyen középutat megélni, hogy mint egy immunisként másokhoz való viszonyulásban is arra tekinteni, hogy megvan az én életem, én magamért teszek, odafigyelek, lelki szükségleteimet szem előtt tartom, csak egy dologról feledkezünk el. Bármennyire még a legájthatósabb keresztény életben is, amikor a személyes lelki növekedésedre tekintesz, akkor is lehetetlen, hogy a te személyes életed kikerüljön a Krisztus testéből. Tehát minden esetben hatással vagyunk egymásra. Ha egy közösségben Krisztusra figyelve, lelki növekedésemben látják rajtam azt, hogy még ha nehéz is, de hálaadás van a szívemben, ez is hatással van. Amikor látják azt, hogy a reménytelenségben mégis belekapaszkodom a reményben, ennek is hatása van. De annak is hatása van, amikor minden reménytelen, és én ennek a reménytelenségnek adok hangot. Tehát mindig nagy kérdés, és keresztény emberként ezt fel kell tegyük reggelenként, naponként kérdésként, hogy e mai nap mi értelme van az én életemnek? Mi haszna van az én életemnek? És itt a haszon fontos tisztázni, hogy nem világi szempontból, ami valóban ebben a világban szinte minden erre épül, hogy rám nézve minek van haszna, hanem itt a haszon kérdés egy egészen más. A haszon az, hogy Isten számára kedves vagy nem. Ez az igazán kérdés. Kedves, ahogy éled a mindennapjaidat? Kedves Isten szemében? Kedves az, ahogy viszonyulsz, ahogy szólsz, ahogy éled az életteredet? Hát szabad mai reggel ezt úgy különösképpen is Isten kezébe oda tenni, hogy Uram, vizsgálj meg engem, és te szólíts meg. Tehát miután ebben a buzdítás utáni figyelmeztetésben ott van az, hogy gondold át életedet, hogy válhat Isten kezében áldássá, haszonná, azzal folytatja, igyekez, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Igyekez. Itt arra biztat bennünket Isten igéje, ahogy Timóteust is, hogy Tekintsünk úgy az életünkre mai nap, mint egy munkás. Mint Istennek a munkása. És itt rögtön jó feltenni kérdésként, hogy ha munkásként is tekintek magamra, akkor tisztázzam mai nap különösképpen azt, hogy mint valakinek a birtokában lévő. Tehát Isten munkása. És mint ilyen, így tegyem fel magamnak a kérdést, hogy mint munkás esetleg valóban az ő elgondolása, valóban az ő meghatározása az, ami e mai napomat valamilyen formában meghatározhatja. És azzal folytatja itt Pál, hogy mint munkás nagyon kiemelés alá húzza azt, hogy hasogatni az Isten igéjét. És ez nagyon érdekes kép, ha belegondolunk, mert hogy nagyon egyszerű példával élve, hogyha leül egy család az asztalhoz, és egy kilós darab sült húst leteszünk az asztalra, akkor a család az asztal körül csak úgy kaphatja meg a maga részét, hogyha fel van hasogatva, fel van darabolva. Ha nincs feldarabolva, kizárja a többieket az első, ráadásul élvezhetetlen, és ha nem darabolod, nem vágod, akkor egyszerűen még csak megehetetlen is. Tehát valahol ez a kép arról beszél, hogy van egy nagy tömkelege, egy csodálatos nagy csomagja, ajándékcsomagja az Istennek az alapvető igazságokkal, a teremtés, teremtésen belül az ember helye, az ember életével kapcsolatosan, Istennel való kapcsolatában. Tehát ezek az alapigazságok, amiket mindannyian szinte már ismerünk. Így egészben, hogyha megpróbáljuk oda tenni a világ elé, akkor tehát elvész benne, élvezhetetlenné válik. És itt jön elő az, hogy amikor azt mondja Timóteusnak, hogy hasogasd, akkor ez feltételez egy olyan hozzáállást, hogy nem én rajtam múlik, hogy azt a szeletet, azt a felhasogatottat, feldaraboltat, azt hogyan adom tovább. Mit is értek ez alatt? Nagyon fontos Isten munkásának, keresztény embernek az Isten igéjére való figyelés. Az alapigazságoknak a megismerése és az abban való élet. De soha se abból indulj ki, hogy ez az alap igazság, ez mindenki számára ismert. Soha se abból indulj ki, hogy ráömleszted valakire azt a nagy teológiai élrendszert, ami az Isten ismeretből fakadhat. Hanem itt a hasogatás azt jelenti, hogy személyre szabottan. Egy gyermek számára kisebb darab. Egy nagy, erőteljes munkás ember számára egy nagyobb darab. És ez lelki értelemben a személyre szabottságot hangsúlyozza, hogy úgy hasogasd, úgy vágd fel, úgy add részleteiben tovább, hogy tartsd, hogy szem előtt, hogy ki van veled kapcsolatban. És általában ebből jönnek a konfliktusok, amikor ezt összekeverjük. Amikor valakinek tejnek italára lenne szükség, és mi erőteljes kemény ételt adunk elé. És fordítva, akinek erős ederre lenne szükség, és folyamatosan adjuk a tejnek italát, hadd mondjam azt, hogy idő után megcsömör az ember tőle. Lelki értelemben is felfedezhető ez, sokszor magunkra nézve is. Kényelmesebb a tejnek italát, az alapvető igazságokat újra és újra belekapaszkodni, újra és újra hangsúlyozni, úgy szerette Isten, velem van, világ végzetéig. Ezek mind alapvető igazságok, de tehát, ha te már Isten munkása vagy, akkor nem ez kell hangozzék-e mai nap a te számodra, hogy én veled vagyok, mert ez veled van, ez nem kérdés. Ezt a szívedben enged, hogy teljes mértékben meghatározza a mindenhez való viszonyodat, hogy vannak alapigazságok, ami az enyém. Személyre szabottan azt keresd, amit a mai nap szeletelve Isten elé tesz, hogy e mai napra nézve mi az, amiben tovább akar vinni, mélyíteni akar, célt akar meghatározni, feladattal bíz meg. És mik is lehetnek ezek? Azzal folytatja. A szentségteled üres lármákat kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek, és az ő beszédük, mint a rák fekély terjed. Szentségtelen beszéd, fecsegés, üres lárma. Itt újra az a kérdés, hogy emberi kapcsolatainkban a sok szó, ami ott van közöttünk, milyen értelme van ezeknek? A sok szó, ami elhagyja a szánkat, mi értelme van annak? Ha nem Isten dicsőségét munkálja, és ezt nagyon jó lenne, nagyon mélyen a szívünkbe vésni. Ha nem Isten dicsőségét munkálja, üres és hiába való. Üres és hiába való. Az elmúlt hétvégén a bátyámnak fia nősült, és volt időm Isten kegyelméből több időt tölteni bátyámmal, és sokat beszélgettünk. És ezekben a beszélgetésekben nagyon érdekes dolgot hallottam. Elmondta, hogy figyelj, eljutottam odáig, hogy idegennek érzem magam. Akár egy ilyen dinomdánom között is. Idegennek érzem magam a fiataloknak a szórakozásában, idegennek érzem magam a felnőtteknek az olyan hiába való. Tehát úgy tűnik, hogy abban a pillanatban az egy jó, az egy nem tudom milyen meghatározással, de hogy idegennek érzem magam benne. Valami érzem, hogy valahova máshová tartozom. És olyan elgondolkodható, úgy ott ülve én is, ahogy ott láttam a fiataloknak az ünneplését, hogy de tényleg idegen ez nekem. Örültem velük, de mégis, tehát én már nem ide tartozom. És valahol szabad ezt látni, kedves testvérek, hogy itt, amikor Pál arról beszél, hogy kerüld ezeket, ez a kikerülés teljes mértékben tudomást nem venni róla, hanem te tarts afelé a cél felé, ami Isten dicsőségét szolgálja. Tehát ilyen értelemben jó időközönként úgy átgondolni az, hogy emberi kapcsolatainkban milyen haszna, milyen értelme van annak, amit teszünk, ahol vagyunk. Szolgálja Isten dicsőségét? Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez, ismeri az Úr az övéit, álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Mindezáltal. Mint hogyha azt mondaná itt Pál, hogy igen, vannak bizonyos értékek, hagyományok, amik ott vannak az emberi életben, ami hozzátartozik különböző életkorokhoz. De egy dolgot vegyél tudomásul, hogy minden életkorra nézve az igazán meghatározó, hogy az alap nem változik. Egy fiatal számára is, akiben ott van a lüktetés, a dinamika, és a szórakozás, és az öröm, rá is, és az idősre is, aki már ezeket valamennyire elengedi, ott van az, hogy az alap az megmarad. És ez az alap nem más, mint újra és újra az igaz és a hamis közötti választás. Mert ismeri az Úr az övéit, álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Álljon el a hamisságtól. Hát hadd legyen-e mai napnak ilyen óvó, figyelmeztető szava ez. Vizsgáld meg életedet, és az, ami nem Istentől való, azt engedd el. Engedd el. Válaszd az Istent, mert Isten téged választotta. És végezetül egy kép, amit használ itt Pál, azt mondja, a nagyházban nem csak arany, ezüst, hanem fából, cserépből készült edények vannak, egyesek tisztességre, mások gyalázatra. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz. Egy nagy háztartás, különböző edények. Nagyon sokszor belakadunk abba, hogy ezek az edények miből készültek. Milyen minőségben vannak. És akarva-akaratlanul ott van bennünk, hogy egyeseket különnek, másokat kevésbé fontosnak tartunk. És itt Isten igéje arról beszél, nem az számít, hogy milyen edényből, hanem ami igazán számít, hogy ismét az edény, legyen az cserép, legyen az arany, hasznos-e Isten kezében? Ez a nagy kérdés. Még csak hadd mondjam azt, félre ne értsétek, nem az számít, mi van benne, hanem az, hogy milyen haszna van Istenre nézve. És ezt azért is aláhúznám, mert ha belegondolunk és továbbviszük ezt a gondolatot, akkor sok minden lehet az emberben. De tudjátok, amikor még fájdalom, szomorúság, hadd mondjam azt, hogy indulat és harag is van bennem, az is lehet Isten dicsőségére. Az az igazán fontos kérdés, hogy az edény Isten kezébe legyen. És azt, ami benne van, az ő dicsőségére tudja használni. És ezt vigyük mai nap különösképpen magunkkal. Ő ismer igazán, hogy mi van éppen bennünk. Mivel küszködünk, mivel harcolunk, mitől van örömünk, mitől van bánatunk. Ha mindez ott van Isten kezében, még a legnagyobb szorultság, legnagyobb fájdalom, de még a legnagyobb öröm is az ő dicsőségét szolgálhatja, ha ő használhatja ezt. Ugye Pál beszél más helyen arról, hogy a mi kincsünk cserépedényben van. Ez fontos tisztázni magunkban, hogy az emberi élet valóban törékeny, és ne tartsunk többet magunkról, mint amivé minket Isten alkotott. De ugyanakkor Isten minősíti fel értékét azáltal, hogy használ. Én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy ha törékenyen is, cserépedényként is, de Isten kezében az ő dicsőségére használja az életünket, így legyen. Amen. Úrunk, megvalljuk te előtted, hogy oly sokszor tekintünk-e világnak az érték becslésére, és annak alapján tekintünk magunkra, másokra. Bocsáss meg ezért, Urunk, és engedd felfedeznünk azt, hogy nem az számít, hogy miből készült, nem az számít, hogy ez a világ mivé minősít, hanem az számít, hogy te kezedben legyünk, még ha törékenyen, még ha esetlenül is, de a te kezedben a te dicsőségedre lehessünk. Így könyörgünk-e mai napért, Urunk. Mindaz, ami bennünk van, használd a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Paracskozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкузі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

voltam, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! A 2026-os világbajnoki döntőben Spanyolország 1-0-ra legyőzte Argentinát, a győztes gólt Ferran Torres szerezte a hosszabbítás 106. percében, a találat Pedro Porro beadása és Nico Williams lefejelt labdája után született. Argentina ember hátrányban fejezte be a mérkőzést, miután Enzo Fernández-t a 93. percben kiállították. A spanyol válogatott végig dominált 68%-os labda birtoklással és 20 kapura lövéssel zárt, míg az argentinok mindössze két kísérletig jutottak a 120 perc alatt. U finali šampionátu světu Ispánie porazila Argentinu s rachunkom 1-0 a vyřešený gól u dodatkového času na 106. hodině zabil Ferran Torres. Meč stal rezultatem podaží Pedro Porota z kytky Nico Williamsa. Argentina dohrávala meč u menšosti після вилучення Енсо Фернандеса на 93. хвилині. Іспанці повністю контролювали гру, володіли м'ячем 68% часу та завдали 20 ударів, тоді як суперник спромігся лише на 2 за всю зустріч. Lezárult a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb és jövedelmezőbb tornaként vonul be a sport történelembe. A világbajnokság legnagyobb szakmai sikerei közé tartozott a Real Madrid játékosainak történelmi gólcsúcsa. A madridi szárok összesen 22 gólt szereztek, amivel a klub elérte a 100 VB gólos mérföld követ az örök ranglistán. A negyed döntőktől kezdve európai válogatottak dominálták a mezőnyt. A torna új lebonyolítási rendszert hozott, először szerepelt 48 csapat, bevezették a legjobb 32 közötti kiesés szakaszt, tovább fejlesztett félautomata lesrendszert, a mikrofonos bírói bejelentéseket, valamint a kötelező frissítő szüneteket. A pozitívumok mellett komoly kritika is érte a világbajnokságot, a jegyárak extrém drágasága, a három ország közötti logisztikai nehézségek, valamint a FIFA elnökének ötlete a 64 csapatos bővítésről, amelyet az európai szövetségek élesen elleneztek.
1: Став найбільшим і найприбутковішим турніром в історії. Одним із головних спортивних досягнень став рекорд гравців Реала. Вони забили 22 м'ячі і довели клубну статистику до 100 голів у світових першостях. Від чвертьфіналів турнір проходив під домінуванням європейських збірних. Цього року вперше брали участь 48 команд, запровадили стадію плей-офф з топ-32. Удосконалений напівавтоматичний офсайд-трекінг, мікрофонні оголошення арбітрів та обов'язкові перерви на водопій. Попри новації, турнір отримав критику через надзвичайно високі ціни на квитки, складну логістику між трьома країнами та пропозицію FIFA розширити формат до 64 збірних, що викликало різку реакцію європейських федерацій.
0: A Mercedes pilótája André Kimi Antonelli megnyerte a belga nagydíjat a Formula 1-es szezon 10. futamán, maga biztosan kihasználva a pole pozíciót. Másodikként Charles Leclerc ért célba, míg a harmadik helyet Max Verstappen szerezte meg a Red Bull-lal. A futam rendkívül izgalmasan alakult, Antonelli és Verstappen már a rajt után pozíciót cseréltek, George Russell pedig akkumulátor problémák és egy Lewis Hamiltonnal történt ütközés miatt kiesett. Leclerc a virtuális biztonsági autófázisát kihasználva egy ideig vezetni tudott, ám Antonelli következetesen faragta le a hátrányt, majd visszavette az első helyet, megszerezve 6. idegyőzelmét. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli выиграл Grand Prix Belgii 10. этап Формулы 1 сезону 2026, впевнено реалізувавши пол позицію. Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, а третім Макс Ферстаппен на Red Bull. Гонка видалася напруженою. На старті Антонеллі та Ферстаппен обмінялися позиціями, а Джордж Рассел через проблеми з батареєю та контакт із Льюісом Хемілтоном зійшов з дистанції. Леклер скористався віртуальною машиною безпеки та в певний час утримував лідерство. Однак Антонеллі методично скорочував відставання і зрештою здобув свою 6-ту перемогу в сезоні.
2: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньket hallotta.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо Пульс FM по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
7: 2026. július 20-a van, 10 után 13 perccel. Derűs hétopot kívánunk mindenkinek a különkedés hétfélelse. Sziasztok, sziasztok, szia Reged István!
8: Üdvözlök én is mindenkit. Hát úgy néz ki, hogy most már a derű megvan. Nem tudom, hogy ki hogyan aludt az éjszaka, de ha valaki így hajnali 4 óra környékén esetleg felébredte arra, hogy nyitva maradt az ablak ajtó és hűvösebb a szellő, meg valami motoszkálhat az udvaron, konkrétan esik az eső, akkor az igazán frissítő hatása találkozik.
7: Én csodálkoztam azon, hogy ma reggel láttam az aszfalton elszórtan ilyen...
8: De nem hallottad?
7: Nem hallottam, nem. Meghökkentő volt, hogy ez most mi? Locsolták az utat a mellék utcákban, de aztán tudom, hogy több utcában locsolták az utat, úgyhogy feltehetőleg eshetett az éjjel. De a földön nem látszott, csak az aszfalton helyenként, hogy egy minimális mennyiségű kis tócsa nyomata láttam. Mondom, te jó ég, ez csak nem esőnek a helye, de ez eső
8: lehet. Az volt, és hál' Istennek nálunk csendes és pihentető volt az eső. Arra emlékszem, tehát felébredtem, aztán ránéztem az órára, 3 óra 58 percet mutattak a mutatók, aztán arra gondoltam, hogy megnézem, hogy hány percig esik, de valahogy sikerült úgy visszaaludnom, hogy már csak a reggeli tócsáknak a nyomait láttam én, és hát a fák alatt nagy tócsa még nem volt, a földettől jóval többet is elbírna, ahogy mondják, egy-két napig, ha ilyen csendesen esne, az talán...
7: Négy-öt napig.
8: Szerintem már az egy-kettőnek is örülnénk, legalábbis amit itt előttünk mutatnak, hogy mi és hogyan fog majd esni, az nem feltétlenül...
7: Jól esett volna, ha esett volna.
8: Így van, meg hát azt, amit figyeltem, tehát hogy a múlt héten már mondtuk, hogy még a városnapok, ez a beregszászi vendégség, hogy majd szombat este vajon elmosra a vihart, vagy nem, vagy vasárnap majd elmosra, vagy nem. Volt egy kedves ismerősöm, akinek vasárnap szolgálatban kellett volna lenni, aztán azon gondolkodott, hogy esetleg a család elmegy kirándulni, de ha vasárnap jó az idő, akkor esetleg kicseréli majd a váltótársával. Tehát mondtam, hogy annak a valószínűség, hogy esik, hát ilyen 60%, aztán óráról órára mindig odépakolták ezt az esőt, aztán nem tudom, nekem legalábbis váratlan volt, hajnali 4-kor mégis megérkezett.
7: Aztán fontos, hogy megjegyezünk, hogy viszont valahol nem ennyire lájtos volt az idő, a hétvégén Kárpátalja több településén igen komoly viharkárok keletkeztek. Egyrészt Volóc vonzás közvetlenül fent a hegyek gerince előtt jelentős viharkárok voltak, illetve itt a Szőlősi járásban, hogyha mondjuk Salánkhoz a legközelebbi település, Magyar Komjátinak a Nagy Komjátinak a világában jelentős mezőgazdaság, illetve sok esetben ingatlanok is sérültek, tetők sérültek is, rengeteg fólia sátor ment tönkre, úgyhogy ott élők nagy bánatára.
8: Még talán Komját az úgy elmondhatja magára, hogy igen, volt vihar, de viszonylag jól megúszták, de a szomszédos Nagycsongaba, na, ott már azért megtépázódtak a fóliaházak. Tegnap jártam arra, hát Komját környékén nem vettem észre, hogy nagyon megszaggatta volna, bár nyilván vannak károk, de a szomszédos falunál valahogy pont azt a sávot kapták el. Örültek volna az esőnek, de ami ekkora széllel és ekkora jégerővel érkezik meg, az már inkább káros.
7: Sőt, aztán ugye nagyon nagy hír, hogy véget ért a 2026-os VB a foci szeretők nagy örömére, és szerintem van egy szint, amikor az ember azt, mint a fagylalt, úgyhogy nagyon szeretjük a fagylaltot, de amikor a 82-et eszed, akkor már annyira nem szereted a fagylaltot, és nem kívánja a természeted. Szerintem a mostani VB után elmondhatják a foci rajongók is, hogy mint hogyha...
8: Elég volt.
7: A dinnyerek ezt a gyomrunkban, dinnyesz azonkor, hát szerintem a foci rekeszük, szerintem úgy telítődött.
8: Igen, most ülepednie kell néhány napig. 39 ilyen napot tartott, 40, így van, 48 csapat, azt mondom, meg se tudom számolni, hogy hány perc, illetve hát az ivószövetek miatt a perceknek a mennyisége legalább meccsenként 6 perccel az növekedett. Tegnap nagyon érdekes volt, amikor a félidőnek a felénél, ott valóban a 23. percénél a kommentátor mondta, hogy most következik a 207. ivószünet, aztán a második félidőnél a 208. ivószünet, és őszintén úgy próbáltam belegondolni a helyzetükbe, jó, nyilván az, aki 45 percen keresztül szaladgál, az igényli azt, hogy folyadékot vegyen magához, de én úgy vettem észre, hogy azért ők időről időre jönnek.
7: Inni jártok ti a gyermekeim.
8: Igen, tehát hogy ez meg volt, hanem a gyep, az a szép zöld gyep, gyepne, mert hogy bekapcsolták a locsoró rendszert, és hogy a gyep talán jobban igényelte, mint maguk a focisták.
7: Hogy igazából ez nem is az ivásról szólt,
8: hanem nem tudom, nem tudom, külső
7: zöld gyepnek.
8: Tehát én nem vagyok focista, még nézőnek is mondjuk azt, hogy inkább csak a rangosabbakat nézem, tehát az elődöntőknek láttam a felét. A bronzmeccset kihagytam, azt viszont sajnálom, mert arról úgy késtem le, hogy az időzónát elnéztem. Ugye laptopomon, hogyha megnyitottam, hogy foci VB 2026, az szépen mutatta, hogy melyik meccs hogyan kezdődik. Aztán láttam vasárnap 0-0 óra az a bronzmeccs, és még csodálkoztam, és talán még ismerősöknek is elmondtam, és nem javítottak ki. Látszik, ők is hát egy kicsit fokhiasan követték a foci VB-nek az alakulását, mert hogy a 0-0 nekem azt jelentett, hogy vasárnap éjfélbe fog majd elkezdődni, és mondom, olyan furcsa, hogy először lejátsszák a döntőt, és majd csak utána a bronz meccset, de gondoltam, hogy ez a FIFA-nak valamiféle újítása. Aztán kiderült a huncutság, hogy a vasárnap 0-0, hát abból egy órát ki kell vonni, és úgy jön ki a szombat 23 óra, és akkor még az amerikai időt azt ne tegyük hozzá, mert ugye az USA-ban játszódott. Szóval így csúsztam le, de nagyon rendes volt a szakkommentátor, mert nem árulta el a döntőnek a menetében, hogy mennyi lett a mérkőzés, tehát hogyha valaki tényleg újra akarta volna nézni, akkor nem az volt, hogy lelőttük nektek a point. Hát én gyorsan rákerestem, és most már gondolom mindenki látta vagy tudja, 6-4-es állással Anglia lett a foci 2026-os tornájának, a VB tornájának, a világbajnokságának a bronzérmese.
7: Az egyik legizgalmasabb meccs is volt talán.
8: A legtöbb gól itt. Tehát amire már azt gondolnád, hogy csak hátradőlsz, és akkor hát jó, hát játsszuk le, hiszen ahogy mondják, a történelem csak a győzteseket ismeri, Forma 1 és olyan sok sport szakág mondja el, hogy csak az az első, csak az az első, a másodikoknak a nevére senki nem emlékszik, de szerintem 2026-ban, hogy az angolok még a 90+8. Percben is 2 perccel az 5-4-es állás után 6-4-re változtatnak, úgyhogy az első félidő 0-4-re hozzák le, és Franciaország még erre fel tud zárkózni, és majd aztán a góllövőknek a listáját, a gólkirályt is Franciaország adja, na már ezért is érdemes volt lejátszani a bronz meccset a 38. napon.
7: Hát egy-két érdekes statisztika, figyelmi mutatókat nézzük, akkor azért a sárga lapokból nem volt kevés, 412, átlagosan majdnem közel 4 sárga lap volt meccsenként, piros lapból 14 darab volt egy alapban a döntőben, legszabálytalanabb csapatnál nem kell túl sokat gondolkoznunk, Argentina, összesen 19 sárga lap és 2 piros lap a torna utolsó pillanatában.
8: És ebből jó néhány jutott a tegnapi napra?
7: Igen, aztán ugye nagyon érdekes listánk van a kapcsán, hogy az összes gól 284 darab, ugye a VB-k történtek legtöbb gólja azért, mert 48 csapatos variációban azért a gólszám is természetes módon megnől. Gólátlag ez 2,73 mérkőzésenként. A legtöbb gólt meglepő módon Spanyolország 21 gólt rúgott.
8: Csapat szinten igen.
7: Azt mondhatom, hogy nem ennyire gazdagok a történetben. És a VB-nek a győztes meccse kapcsán is ugye magára a döntőről is nagyon izgalmas számok vannak. Spanyolország a válogatott története során másodszor hódított el a világbajnokságot, úgyhogy 2 oda. Viszont Argentina érdekes módon harmadszor veszíti el, de hát ugye több voltak már első helyen, úgyhogy az első-második helyet azért Argentina ebből az esetből, ebből a szempontból jól, hát ebből mindig eljut erre a szinte, hogy dobogós legyen, amit sokszor láthattuk őt itt.
8: Igen, sőt, hogyha megnéznénk a világrangsornak az állását, akkor szinte papírformának megfelelően jött ki az első és a második hely. Hát azon már lehet gondolkodni, hogy Argentina első, Spanyolország második, itt egy picit fordítva sikerül, de fejfej mellett ott vannak, tehát valahol hozták a kötelezőt.
7: Aztán egy-két technikai információ. A sporttal mindenképpen szeretnénk foglalkozni, mert Antal István sportszakértőnket kapcsoljuk majd 11 óra 30 környékén. Vele hosszabban beszélgetünk majd a VB-nek a 2026-os alakulásáról, a tenapi napról, illetve az elődöntőről is, persze sok mindenről másról is szó lesz. Ajánljuk mindenkinek figyelmébe, illetve ha már a vendégeknél járunk, akkor el kell mondanunk, hogy a Rolling Kids projekt kapcsán Sipos Józsefet, a kegyes elnökét várjuk stúdión kerekasztalához. Egy újabb projekt Kárpátalján, ami meghonosodott, és most már saját kezdeményezésre tudják szervezni a különböző programokat. E kapcsán is beszélgetünk majd a meghívott vendégünkkel.
8: Szóhodnyisnyi Hosszínásai Peredácsi, József Sipos, Zasznovnék, Tekerébnék, Blahogyino, Fondú Kegyes, Tá István Antal, Tá István Antal, redaktor Sportévnék, Novén, Rádió Pulsz FM.
7: Aztán két technikai információ, a hétvégén a Turul Madárnál gyűltek össze koszorúzásra. Ha emlékeztek, akkor a Turul Fesztivál, a Kruc Fesztiválnak a nyitó akciója volt, nyitó motivuma volt a Turul szobornál való koszorúzás, illetve program, illetve az újlaki showháznál is koszorúztak a hétvége folyamán. Egy technikai információ, én mindenképpen meg akarjuk osztani veletek, hogy holnapra 13 órától, pont déltől helyidő szerint sürgőségi munkálatokat tervez a Vodokanál, Kárpátvíz, a Csigaszú, Kovács Vilmos, a Terv utca, az I.S. Béla utca, Léva, a Lehocki, az Ifjúsága, Szicsovaja, a Krussevic, a Potusnyák és a Munkács utca, illetve a Keskeny utca különböző szakaszaiban.
8: Csak egy pici kis módosítás, nem holnap, már ma, tehát már hétfőn elkezdik a munkálatokat.
7: Ja, 20-a, én kérek elnézést, bocsánat, igen.
8: Nem csak mondanám, hogy ha valaki arra számít, hogy holnap nem lesz, nem, egy picit már a tartalékoljon, van még 2 órája, hogy tartalékvizet gyűjtsön.
7: Igen, 20-ára gondoltam, az pont ma van, én kérek elnézést. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztak, írjátok meg, határon vesztegeltek, írjátok meg, 095-709-709, 7-es SMS Viber számunk aktív, és megyünk is zenével tovább. 2024-ből Wolf Kati, énekel, ez pedig a Nem elég.

0: Balaton.
1: Yes.
2: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: 2026. július 20-a, 10 után 37 perc szerünk az FM 92.1-en a különkedés műsora. Várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőre balesettel találkoztok, írjátok meg, és határinformációkat is örömmel veszünk. Nézzünk egy-két frisset, ropogós. A 10 órakor Kaszony-Varabás határátkelő helyen 20-25 autó várakozott. Haranglámnál menjünk, talán ott jóval kevesebben vannak. Itt maximum 10 kocsi, másfél órás átkeléssel lehet ilyenkor kalkulálni. A turista szezonban ez általában mindig csak több és több, és a hétvége közöttével mindig csak több és több lesz majd, úgyhogy talán ilyenkor érdemes a hétköznapok reggelén indulni. Aztán akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
4: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Sipos Józsefet, a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése, azaz a Kegyes Jótékonysági Alapítvány alapítóját és vezetőjét. Сьогодні з нами у студії József Sipos, zastupnik takerivnek Blahodino Fondu Kegyes. Áldás békességet Isten hozott.
5: Áldás békesség mindenkinek.
3: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
5: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval. Úgy látszik, a cipősdoboz akciókkal sok minden jó indul. A cipős doboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak, és aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sokszor jönni, évek óta már körülbelül 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok, és az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta a Kegyesnek, és akkor most már nem kell mindig oda-vissza hurcolászni ezt a
4: egyszerűbb a logisztika.
5: Parkot. Igen, és meg szívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy hú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha a szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafabíró járművek, és Ukrajnában is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
4: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
5: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy még milyen, de ugye vannak a négyüléses, kétüléses, van a háromkerekű, hát általában három azért.
4: Három legalább. Három minimum. Tehát biciklikkel nem foglalkoztam.
5: Igen, és hasonlóan működik, mint a bicaj. A fék is hasonlóan működik, bár legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk. Egyébként minden közlekedési járműről ezt meg kellene csinálni, hogy helyesen használják.
4: Mi ennek a projektnek az alapfilozófiája? Mi az, amit szeretnétek ezekkel az eszközökkel elérni?
5: Elsősorban a közlekedés biztonságnak a tanítása az, hogy külföldön ilyenekkel járnak óviba is. Tehát, hogy gyakorlatilag János Svájcból hozta ezt a mintát, és ahol nyilván megtehetik, a szülők jobban meg is veszik, elmennek túrázni, és még úgy közlekednek járdákon, közutakon nem, de hogy már úgy értem, hogy
3: a hétköznap szerves része.
5: A hétköznap része, nem csak egy játékpark vagy bármi, hanem kimennek vele, és az helyesen kell használni. Nekünk egyelőre az, hogy szórakozzanak, de sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis ilyen szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek. Tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk. Én láttam olyan gyereket, aki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett. Tehát neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop táblánál meg kell állni, és ugyanúgy vegye tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán, hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Mert egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, vagy a tanítónéni elmondja ezt, megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Tehát voltunk Ungváron, az Ungvári, tehát Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresztparkokat létrehozni oldákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
4: Tehát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatásra.
5: Az Ungváli Magyar Főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják. Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az út közben, főleg városon, hogy azért hát ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
3: Igen, a gyerekek azért a nyájhatás jegyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisokat, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Úgyhogy a saját gyerekemmel mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisokat venni, de senki más nem használ a környékén bukósisokat, és ő mindig olyan különcnek érzi magát, hogy miért csak.
4: Ő neki... az első fecske.
3: Igen, miért csak neki kell bukósisokat hordani, ha bringázásról van szó. De amikor közös élmény van, és mindenkinek ott van a bukó a fején, és mindenkinek ott van a fény vissza, láthatósági mellény az akció keretén belül. Van egy nagyon jó élmény, amely a magának a Rolling Kidsnek köszönhetően tényleg a mozgásról, az örömről és a közösségről szól, akkor lehet, hogy nagyobb lelkesedéssel viszik majd tovább ezt a megtanult magatartási formát.
5: Mi ebbe bízunk, és tényleg ezért teszünk mindent, amit lehet, és én is az alapítvánnyal tényleg azon kívül, hogy igen, mi tesszük tovább a dolgunkat, a kórházban most is van gyerek, ott vagyunk vele, de szélesebb körű a tevékenységünk, ez nekünk egyébként maximálisan belefér, mert a mi alapító okiratunkban ugyanúgy benne vannak ezek a dolgok, még kultúra, sport, minden támogatása gyerekek között, meg a szegényebb rétegekbe is, és így akarunk eljutni minél több gyermekotthonba, olyan helyre, ahol ez ritkábban fordul elő, és akár nem csak itt Kárpátalján, hanem még tovább. Tehát az a célunk, hogy Ukrajnában népszerűsítsük. Egyébként az, amit az ungvári rendőrség csinál, egyedi dolog, így akár Ukrajna szerte is, úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek, és még arról is beszéltünk már, hogy akár olyan programot hozzá lehet még kötni, ami valamikor a kontraszt kiállítás volt, tehát ennek egyfajta még tovább vinni alkoholfogyasztás, drogfogyasztás tinik közé, és egy ilyen szobát felállítani. Tehát ebben vannak még, van még mit ellőni, van még benne puskapor, én úgy gondolom.
4: Milyenek az elsődleges visszajelzések? Ott, ahol ti megjelentek, milyen tapasztalatokról számoltok be?
5: Hát én látom, hogy a gyerekek arcát nincs mit visszajelezni, amikor nem akar kiszállni, nem akarja átadni, amikor tényleg leteszi a telefont, és egyszerűen csoda történik, mert bár már volt olyan is, hogy kukártozás közben is telefonozott valaki.
3: Én a közlekedés biztonsági
5: apukánál prevencióról. Látta, biztos látta apukánál, hogy így is lehet, de hát akkor ezt is megtanítjuk, hogy nem telefonozunk közben. Meg azért nehezebb, mert tekerni kell a térközben a lábával. Nagyon jók a visszajelzések.
4: Ezek az eszközök, ezek mind emberi erő által meghajtottak? Tehát semmilyen elektromos, egyéb motor meghajtás, semmi nincsen bennük?
5: Csak is lábbal hajthatós, és nem is lesz rászereve fűkosszának a motorja, mert mindenki.
4: Gyerekek nem keresik rajta a start? Tehát
5: a felnőttek keresik.
4: Hol kell bekapcsolni?
5: A felnőttek keresik rajta.
3: Hogyan lehet eljutni hozzátok, és miben tudtok segíteni akár egy különböző rendezvény kapcsán? Vagy ha intézmény hallgatja ezt a beszélgetést, hívhatnak-e benneteket ilyen?
5: Hívogattak, főleg ugye voltak a akációs bibliotek, gyereknapok, ilyesmi. Nincs teljesen még kiépülve, olyan is volt már, hogy bérbe adtuk, tehát hogy van bérleti szerz, nem bérbe, mert ingyen, itt az alapítványt bárki támogathatja a számlaszámán keresztül, de viszont ezt még kiépülő félben van, tehát hogy elviszik egy bérleti szerződéssel, amiben az van, hogy annyi pénzt utalnak érte, amennyit szeretnének, és megvan, hogy hány darabot vittek el, mennyi, hogy kell visszahozni, stb. Ez a könnyebb verzió. Én a bonyolultabb az, amikor kimegyünk, pályát építünk, magyarázunk, és én inkább befelé hajlok, hogy mi nézünk ki helyeket már meglévő kapcsolatokból. Vagy ha vannak meghívások, akkor nyilván igyekszünk prioritásként kezelni azokat, ahol szegény gyerekekről van szó, ahol még nem voltunk, tehát hogy ilyen kiépülőben van ennek az egésznek a rendszere.
4: Korosztályt mi az, amit elsősorban megcéloztok?
5: Mivel vannak olyan kicsi gokártok, meg felfújható gokártpálya, ott egészen már olyan óvodáskortól kezdve lehet használni ezeket, és hát 99 éves korig, mert a legnagyobb gokártokban felnőttek simán beleülhetnek. Ez is jó, mert amikor ott van egy gyerek, apuka, anyuka saját gyerekével, hogy együtt élik át az élményt. És a másik meg, hogy a felnőtteknek is ez a kieresztik, hogy újra gyerekek, tehát hogy ezt átélik, ezt, hogy fú, beülök egy ilyen kis lábbal.
4: Felnőttet, hogy a gyereket nehezebb kiszedni dologba. Ezekből.
3: Jó kérdés egyébként.
5: Igen. Hát nagyon jó egy kicsit ebből a stresszből kiengedni, és egy picit így lelazulni ezekben a gokártokban, és tekerni. Szerintem, aki nem szeret biciklizni, ez még ezzel kezdheti.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál nekünk, és beszélgetettünk a témáról, és Rolling Kids-nek a projektjét itt Kárpátalján terjesztjétek. Szerintem nagyon nagy ajándék, hogy egy új lehetőséggel bővültek a programjaink.
5: Köszönjük a meghívást, és tanáldjon mindenkit.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány vezetőjével beszélgettünk.
0: В передачі прозвучали торгові марки.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kereken 11 óra múlott 1 perc jönnek a legfrissebb 11-es hírek, az FM 92.1-en a hétkezdő hétfői különkedés műsorunkban.
1: A 20. hétfőt kezdtük el 2026-ba, várunk mindenkit hírek után.
0: Gyerős napot!

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A Beregszázi Vendégség jótékonysági vásár keretében emlékfutást rendeztek az elesett katonák tiszteletére, amelyen közel 40 résztvevő állt rajthoz. A 2,5 kilométeres távot Petruska Viktor teljesítette a leggyorsabban, 7 perc 25 másodperces idővel. A futballpályán pedig a háborús veteránok csapata, valamint Beregszáz és a Beregszázi Vidék veterán együttesei mutatták be tudásukat. A kiélezett mérkőzéseken a Beregszázi Vidék csapat szerezte meg a győzelmet. Урам как было удивлено ярмарку Берегівська гостина відбувся пам'ятний забіг на честь полеглих героїв, у якому взяли участь майже 40 бігунів. Дистанцію 2,5 кілометри найшвидше подолав Віктор Петрушка, показавши результат 7 хвилин 25 секунд. А на футбольному полі відбувся товариський турнір, який об'єднав ветеранів війни та ветеранів спорту з Берегова і Берегівщини. У напруженому протистоянні перемогу здобула команда Берегівщина. A Kárpáti és a női szuperliga résztvevői között 6 kézilabda klub hivatalosan megerősítette indulását a 2026-27-es szezon női szuperligájában. A résztvevők között ott vannak a Zungvári Kárpáti, a Lembergi Halicsánka, a Spartak Esbeszem Kijev, valamint a Rivne, a Mikolajiv Reál és a Chmelnyicki Proszkuriv együttesei. A csapatok már készülnek az új idényre, amely hagyományosan kiélezett küzdelmet ígér a bajnoki címért és az európai kupa szereplésért. Handbolni klub Карпати серед учасників жіночої суперліги. 6 клубів офіційно підтвердили участь у чемпіонаті серед команд жіночої суперліги сезону 26-27. До переліку увійшли Ужгородські Карпати, Львівська Галичанка та Київський Спартак ШВСМ, а також Рівне ДЮСШ-4, Миколаївський Реал і Хмельницький Проскурів. Команди готуються до нового сезону, який традиційно обіцяє напружену боротьбу за чемпіонський титул та місця у Єврокубках. A Vitali Lofinec nevét viselő klub, amelyben a Kárpát-taljai labdarúgó bajnokságban 100 gólnál többet szerző futballisták kerülnek be, közzétette a 2026-os idény frissített adatait. Bár nagy változások nem történtek, több eredmény is figyelemre méltó. Ruszlán Szoszkida 6 góllal növelte termését és már 348 találatnál jár, tovább erősítve klub rekordját. Mihálo Csedrik 22 gólt szerzett a szezonban, így 234 találattal feljött az 5. helyre a megyei bajnokság teljes történet. Ének gólövő listáján. Mihálo Repliuk és Vasil Lucia egyaránt 3-3 góllal javították mutatójukat. A klub tagjai közé bekerült a már pályafutását befejező és elhunyt Rahó játékos Iván Melnyicsuk is, akinek 139 gólos eredménye. Az újságok archívumai és a rahói futballveteránok visszaemlékezései alapján vált teljessé. A Lofinec klub jelenleg 45 tagot számlál. A legközelebbi belépő jelöltek az aktív játékosok közül Vasil Birák és Adrián Pukanić. Клуб імені Віталія Лофінця, до якого входять футболісти зі 100 голами і більше в чемпіонатах Закарпаття, оприлюднив оновлені дані за сезон 2026. Руслан Соскида додав 6 м'ячів і довів свій рекорд до 348 голів. А Михайло Чедрик, забивши 22 голи, піднявся на 5 місце в історичному рейтингу бомбардирів області. Тепер у нього 234 м'ячі. По 3 голи додали Михайло Реплюк та Василь Луця. До складу клубу увійшов архівчанин Іван Мельничук. За архівними матеріалами та свідченнями ветеранів на його рахунку 139 голів. Наразі клуб налічує 45 членів. Найближчими кандидатами до вступу серед діючих гравців є Василь Бирак та Адріан Пуканич. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холодте.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba a karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 18 perc van, a hétfő különkiadás műsorunk szól, megint hétfő szólt a jazz, meg azt a különkiadás élőadásában az FM 92.1-en. Várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőrből esettel találkoztok, írjátok meg, és a határinfókat is örömmel veszük. Egy bő egy órával ezelőtti határinfónk van Kaszonyról, valamikor 10 óra környékén 20-25 autó várakozott, Haranglábnál jobban jártatok, mert ott egy másfél órás várakozásival idővel lehetett kalkulálni, 10-12 autóról számoltak be. Külön köszönjük az információkat. 0957-0979-es SMS Viber számunk.
3: Ha már közérdekű információkkal beregszánsziakat érintő hír, hogy a Vodokanál Kárpát Víz Kft. Újrafelújítási munkálatokat végez Beregszászban ma 12 órától, így időszakosan korlátozva lesz a vízszolgáltatás, a Csigaszok, a Kovács Milmos, a Projekt, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szics, a Grusevszki, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Szűk, illetve a Munkácsi utcának egyes részein. Azt ígérik a munkáltatást elvégzése, a munkálatok elvégzése után újra visszakapcsolják a vízszolgáltatást.
2: Megyünk is tovább egy rovatunkkal, ez pedig a Kitekintő rovat itt az FM 92.1 műsorán.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
5: Cikánkész úszjóhoz vító.
2: Nem olyan rég hallhattátok a hírekben, hogy az Európai Unióban végre már tiltják a fölösleges ruháknak a külön megsemmisítését, illetve a szemétbe telepítését, vagy szemétbe juttatását, így aztán az újrahasznosításnak egy jelentős mozzanata történik meg az uniós új szabályozás értelmében, így aztán feltehetőleg sok alapítvány, sok különböző közösség jól jár majd a fölöslegessé vált tiszta új ruháknak a meglétével.
3: Igen, mert hogy elsősorban azokról a ruhadarabokról, illetve lábbelikről van szó, amelyek a boltok polcairól úgymond nem keltek el, és hát ugye mi lehet a megoldás a sok esetben a vállalkozások részéről? Hát az, hogyha megsemmisítik, tehát hogy semmilyen formában nem kerül újrahasznosításra. Ez pedig globálisan egy elég komoly probléma, tehát amikor elkezdünk számadatokat szembesülni, mert az, hogy otthon van egy szekrényem, na jó, van kettő, akinek lányai vannak, azoknak lehet, hogy még
2: igen,
3: több.
2: Igen, lehet, hogy neki
3: és,
2: több is van.
3: Igen, meg ahol gyermekek vannak, azt nyilván tapasztalják, hogy a kinőtte, hova tegyem, mit csináljak vele, elajándékozom, de még így is van a padon két-három zsákkal, nem tudom, hogy kinek milyen a ruha gazdálkodási rendszere, de hogyha globálisan veszük, akkor a világon évente nagyságrendileg 90 és 120 millió tonna ruházati cikk, illetve lábbeli kerül úgymond kiadása, tehát ennyi az ebből keletkező szemét, amit, hát hogy is mondjam, így el sem tudunk képzelni, hát gondoltam, hogy átszámítjuk ezt köbméterekre, és kiderül, hogy a köbmétereket tekintve ez nagyságrendileg 600 millió köbméter. Tehát, hogy ez is egy irdatlan, és hogy el tudjuk képzelni, hogy ezt tudnánk hasonlítani a számítások alapján, vagy 250 gízai piramist képzeljünk el egymás mellett, éves szinten, igen.
2: Évente,
3: vagy pedig a Balatonnak a medré hogyha az egyharmadát így leválasztanánk, és abba ugye elférne az éves mennyisége.
2: Akkor 3 év alatt a Balatont kibekeltük.
3: Abszolút, abszolút. Hát utána már megkereshetjük a többi tót, bár lehetséges, hogy a Balatonnak a vízszintje az még meg is engedhetné, de hogy ez hatalmas probléma.
2: Egyébként ugye azt jelenti, hogy másodpercenként egy kukásautónyi ruha hulladék termelődik azokból a ruhákból, amelyek újonként kerülnek a kukába. Ez igazából a világnak a második legnagyobb műanyag kibocsátó eleme, ettől már csak a csomagolóipar durvább, amiről egyébként tudjuk azt, hogy az a legdurvább, de azért nem gondoltam volna, hogy a ruha generálja a legtöbb hulladékot a világon másik szempontjából. Nagyon fontos, hogy a túltermelésnek egyik része az, amiről beszélünk, és az újrahasznosítás területén mindössze 1%-át kerül újrahasznosításra. Általában egy Európai Uniós család átlagban, ha mondjuk 4 embert veszünk a családban, akkor körülbelül per fő 12 kg-os ruha mennyiséget dob ki.
3: Évente.
2: Európában.
3: Évente.
2: Úgyhogy azt jelenti, hogy 4 fős család esetében bő 50 kiló egy fél mázsány.
3: Egy cementes zsák, csak hogy ez ugye térfogatra kicsit nagyobb.
2: Maga a probléma az, hogy ez rengeteg műanyagot termel, és a ma legyártott ruháknak a 60%-a polietilén, polipropilén, mindenféle egyéb anyagnak a származékából, konkrétan műanyagból származik, ami azt jelenti, hogy annak a lebomlásával csak a mikroműanyag szennyezettség fog nőni, és így miért nem látjuk ezt mi itthol Európa közepén, miért nem látjuk ezt a problémakört Európában? Azért, mert ezeknek a nagy mennyiségű ruha hulladéknak a jelentős százaléka a harmadik világ terhére megy. A nyugati országokból és Európából is adományként exportált, használt ruha mennyiség az ilyen gigantikus formában, sok esetben használhatatlan ruhaként, szemétként jelenik meg. Dél-amerikai országok veszik ezt át, afrikai országokkal belértve, Kenya, Gána, óriási illegális lerakókat kell elképzelni, ahol a műanyag, a mikroműanyag gyakorlatilag a tenger peremén van ez, és nagyon sok esetben a tengerrel oldják meg ezt okosba. Mondj nekem egy olyan szemét lerakót, ahol sem lesz telt ház, hogyha vagy egy forrás, vagy egy patakmossa, vagy egy folyómossa a másik oldalát, vagy éppen maga az óceán, vagy a tenger. Úgyhogy ez a legjobb megoldás, legalábbis ideiglenesen az adott helyszínen. Úgyhogy a harmadik világ van igazán leterhelve az Európából, a nyugati világból származó nagy mennyiségű műanyag ruhának a hulladékával, amit egyébként jó szándékon küldünk el nekik.
3: Magyarországon textilgyűjtő konténerek kihelyezésével próbálkoznak védekezni ez ellen a probléma ellen, jelenleg úgy néz, vagyis hogy 2025 januárjában 2000 ilyen konténert terveztek működtetni, 2026-nak a végére már 6000-et, és hát hogy mi történik ott, először is szűrőket állítanak be, és hát valóban szortírozzák, hogy mi az, ami még hasznosítható, mi az, amit még ruhaként tovább lehet adni, aztán az tovább, tehát különböző minőségeket, illetve különböző ruhadarab típusokat szortíroznak szét. Aztán a teljesen hordhatatlanból még ott is két útja lehet ennek a szemétnek a megsemmisítésének. Az egyik a végleges, ami talán a legegyszerűbbnek tűnik, de a környezetvédelem szempontjából nem feltétlenül a legjobb, ez, hogy energetikailag hasznosítják őket, magyarul elégetik különböző erőművekben.
2: Hőerőforrásként.
3: Így van, a másik útja pedig az, hogy például újrahasznosítják ipari célokra, autóknak a hangszigetelése, töltőanyag, tisztítóronyként, tehát nagyon sokféle dolgokként el lehet még képzelni ezeket, azon kívül, hogy szeméttelepeken ott menjen szét, ha szabad így mondani.
2: Mit tehetünk mi magunk? Gondoljunk abba bele, hogyha megvásárolunk egy nagyon olcsóért interneten, vagy éppen olcsóbb nagy multicégeknél egy ruha elemet, amely tényleg olcsó, viszont jól is néz ki, de két alkalom után már teljesen használhatatlan, mert az olcsó ruhatermékek általában nem élnek meg az egyéves használati időt, és menekítjük, aztán megint veszünk még egy olcsót, mert ugye hát nem akarunk sok pénzt költeni ruhára, így aztán rengeteg műanyag hulladékot termelünk mi magunk is, csak azért, mert nem akarunk jobbat, minőségesebbet, vagy éppen megfontoltan használt ruhát vásárolni. És éppen ebben a millióben talán az európai ember a leginkább a ludas, mert ha nem akarnánk minden héten, hölgyeim, minden héten új blúzt vásárolni, ami műanyagból készül, és aztán kidobhatjuk, akkor nem lenne ilyen sok felhalmozott műanyag szemétünk se, ami a ruhaiparból ered. Én magam egyébként mindig, ha kapok egy-két ruhaelemet, én annyit automatikusan elajándékozom. Nekem, hogy megérkezik a ruha, úgy annyi darabot konkrétan ki is veszek a szekrényemből, az utolsó darabok, régóta használok, mert egyszerűen... Mert,
3: akkor neked feneketlen szekrényed
2: igen,
3: van.
2: Igen, mert ahogy érkezik, kapok négy új pollót, akkor én négy régebbi pollómat azt elajándékozom annak a velem egyméretű fiatalnak, aki tudom, hogy szüksége van rá, így aztán gyakorlatilag nálunk így ilyen, az én szekrényemben nincs ruha felhalmozódás, mert én ezzel megoldom a dolgot, és örömmel veszem, hogyha valami barátunk idősebb gyermekéről az én kisebb gyermekemre nekem ajándékoz a ruhát, mert mi örömmel használjuk a használt ruhákat is, mert hát tudjuk azt, hogy ebből a szempontból mindenképpen környezettudatosak tudunk lenni, gazdasági érdekből is hozzá kell.
3: Én meg környezeti érdekből
2: igen,
3: is.
2: Igen. Ennyi volt a kitekintő rovatunk, megyünk is tovább, várunk akár kommenteket, hozzászólásokat, és ahogy ígértük, a következő blokkunkban pedig a VB lesz terítéken, mert az éjszaka folyamán véget ért a VB26, úgyhogy nagyon izgalmas meccsekről, összegzésekről is, persze egy-két érdekességről, attól is kollégánkkal beszélünk majd tovább.
3: Várunk mindenkit.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiedes műsora szól, és ahogy ígértük, foglalkozzuk a VB-vel, és állandó szakértőnk a vonal másik oldalán.
3: Köszöntjük Antal Istvánt, a Pózus FM sport hírszerkesztőjét. Szóhogy nézna, Minazescu, István Antal, redaktor sportévnék novén, Rádió Puls FM. Köszöntünk műsorunkba, hallasz-e bennünket?
4: Igen, sziasztok!
2: Hát jó, gondolom, ez az első olyan reggel, amikor úgy kelsz, hogy na, végre már túl vagyunk ezen. Hát egy hosszabbítás, illetve egy visszavont gól után megvan a VB-nek a bajnoka 2026-ban Spanyolország. Mesélj kérlek a tennapi meccsről. Hát nagyon sok gól nem volt, ezt hozzá kell tennünk, de attól viszont izgalom annál több.
4: Ezt mondjuk én a döntő előtt sejtettem, hogy nem lesz sok gól, tehát nem lesz olyan, mint egy bronzmérkőzés, amit Anglia és Franciaország produkált egy 10 gólos mérkőzésen, egy gála mérkőzés tulajdonképpen, sokkal labdarúgás szempontjából szerintem élvezetesebb volt, aki látta. A döntő az általában olyan volt, mint egy döntő, amit nem szépen kell megnyerni, hanem vagy lejátszani, hanem meg kell nyerni, és a spanyolok szerintem mind a kettőből, ha megnézzük az egész világbajnokság, az ő menetelésüket, szerintem megérdemelten lettek a világbajnokok, mivel nekem nagyon feltűnt az, hogy meg hát nem csak nekem, hogy a legkiegyensúlyozottabb csapat volt, vagyis védelem és támadás meg volt az egyensúly. És szerintem a futball nyert ezen a világbajnokságon. Most nem titkolom, hogy mint magánember én is a spanyoloknak drukkoltam.
3: Hát ez már a döntőben. Egy héttel ezelőtt is mondtad, hogy legszívesebben egy európai csapatot látnál ott, és akkor bele is gondoltam, hogy hát végül is az elődöntőkből 3 európai, 1 argentin, vajon mekkora az esély?
4: Örülök neki, hogy tulajdonképpen így alakult, mert attól féltem, hogy megint lesznek ilyen kisebb bizonyos bírói ravaszkodások, ami nem ritkaság sajnos a világbajnokságokon.
2: Argentin esetében még inkább.
4: Igen, de szerintem igazságos győzelem született. Mondom még egyszer, hogy a labdarúgás nyert és a sportszerűség. Azt még hozzátenném, hogy ha végignézzük az egész világbajnokságot, és pláne már az elődöntőket, vagy a vége felé, teljesen európai dominanciáról beszélhetünk. Ugye a döntőben akár bár egy-két európai csapat is találkozhatott volna simán, szerintem egy igazságos győzelem született.
2: Hogyan értékeled a 2026-os VB-t? Nagyon sok mindenben új volt, rengeteg pozitívumot is soroltunk, de aztán a szakértők rengeteg negatívummal is előjönnek.
4: Ugye először is, ahogy mondtad is a beszélgetésünk elején, hogy na végre, már legalábbis én mondom, úgy te azt mondtad, hát valahol eltaláltad. Én megmondom őszintén, én aki szeretem a mérkőzéseket és a labdarúgást, azért úgy vagyok vele most, hogy na jó, köszönjük szépen, ez elég.
2: Elmész te is 3 hetes kényszer szabadságra a foci meccsek nézéséből, mint maguk a focisták, akik ezt végigcsinálták?
4: Igen, szerintem ez a 48 csapat is, azért ez 104 mérkőzésről beszélgetünk, és azért voltak olyan csapatok, akik többet utaztak, mint egy másik csapat. Tehát itt a logisztika, hol laktak, milyen időjárási körülmények között játszottak. Szerintem ez a 48 csapatos világbajnokság, de ez csak egy szubjektív megjegyzés, vélemény tőlem, hogy szerintem egy kicsit sok. Lehet az is közre játszott, hogy egy olyan kontinensen volt, ahol ugye persze már az utóbbi mérkőzések emberbarát időben volt az európai ember számára, de amikor 3-5-6 óra hajnali mérkőzések voltak, szerintem az egy kicsit akár a nézőket is kifáraszthatta. Szerintem a 48 még mind ez sok, szerintem. És ugye István utalt erre, hogy még a beszélgetésünk elején, hogy Gianni Infantino feldobta a 64 csapatos világbajnokságot. Na ez már szerintem, hát én nem tudom, ez most akkor mi lesz, ez már akkor nem világbajnokság, ez valami, fogalmam nem lesz.
3: Hát mindenki mindenki ellen.
2: Az Interkoszmosznak a...
3: Érdekes, de egyébként ez a kérdés 2030-ra mennyire lehet még terítéken? Ugye azt már látjuk, hogy a szervezésnek a jogát Spanyolország, Portugália, Marokkó nyerte meg. Igaz, hogy a kezdő mérkőzések a 100. évforduló alkalmából Uruguayban, Argentínában, illetve Paraguayban lesznek. 48 vagy 64, ez még billegő kérdés?
4: Szerintem igen. Ugye az európai szövetségek azért pláne az UEFA ellenzi, és ez a 64 csapatos világbajnokság, én nem tudom, hogy mire fog ez kimenni, de már most nagyon ellenzik. És megmondok neked még valamit, hogy ha belegondolunk ebbe az egészbe, ha az Európai Labdarúgó Szövetségek és pláne az UEFA egy kis nyomást fog gyakorolni Infantinóra, aki itt nagyon elkapott most a Gépszti, szerintem most ő nagyon lovon van, úgymondván, mivel egy anyagilag nagyon, a legsikeresebb világbajnokságról beszélgetünk, ami most lezajlott, tehát valahol igazolja is az ő tevékenységét. Viszont valljuk meg őszintén, hogy egy világbajnokság, egy labdarúgó világbajnokság Európa nélkül egy bajnokság lesz. Tehát az emberek többsége az nagy európai csapatokra kíváncsiak. És szerintem azért lesz itten még tárgyalás. Én nem vagyok biztos ebben a 64 csapatos világbajnokságban. Tehát még nem zárnám le, hogy ez már biztos.
3: Visszatérve kicsit a meccsre, te hogyan láttad, hogyan élted meg nézőként, mit szólsz a piros laphoz, mennyire dönthette el ez a meccsnek a végeredményét?
4: Megmondom őszintén, hogy én a mérkőzés előtt is egy ilyen spanyol győzelemre gondoltam. Hát, ezek szerint akkor jól gondoltam, mivel a spanyol csapatnak ha végig mentem így gondolatba is akár minden mérkőzésén, egy gólt kaptak, ugye azt is Belgiumtól kapták, sok gólt ők sem szereztek, viszont olyan kiegyensúlyozott védelmük volt, hogy, és az egész csapatra ezt lehet mondani, labdabiztonság, talán kevesebb gólt szereztek, mint ahogy gondoltuk volna egy spanyol csapattól, de akár 1-2-1-el is le tudták hozni a mérkőzést. Nagy meglepetést, megmondom őszintén, nem látok ebbe. Akár a statisztikát is, ha megnézzük, 20-on felül kapura rugással végződött a mérkőzés. Argentina, hát így, ha belegondolom, két lövése volt. Egy komoly volt, a másik az inkább egy ilyen beadás volt, amit statisztikába bevittek, hogy kapura lövés volt. A kiállítás, ugye ez már a 90 plusz 3. percben volt a kiállítás, Enzo Fernándót kiállították teljesen jogosan. Én örülök, hogy a bíró, tehát én attól féltem, hogy a bíró elengedi a mérkőzést, tehát megint egy ilyen provokatív, arrogáns színészkedés lesz, ez inkább a dél-amerikai csapatra gondolok itt.
3: Volt egy két adókapok?
4: Volt. Tehát én két csapatot emelnék ki ebből a szempontból, akik, hát nálam az anti-fair play díjat a paraguayi csapat kaphatná meg, én nekik adnám át.
3: Ők átigazolhatnának valahova ilyen önvédelmi sportágba?
4: Hát azt, amit műveltek, például Németország ellen megkezdték, de Franciaország, amit műveltek, bár ott a franciák nyertek, de azt, amit a paraguayi csapat művelt ott, az leírhatatlan. Tehát én felnézek egy olyan csapatra, és nagyon tudom becsülni, akik küzdenek körömmel foggal. De viszont az, amikor már átmegy ilyen arroganciába és provokációba, ezt nagyon nem szeretem. És ott talán egy üzbék bíró volt, annyira elengedte azt a mérkőzést, hogy tulajdonképpen a Paraguay azt csinált, amit akart, provokált, odarugott, odavágott, ahol szerintem egy-két piros lapot gyorsan megoldotta volna a problémát, de egy tapasztalatlan bíró vezette a mérkőzést, és ez egy másik kérdés a bírókról is. Néha egy olyan fontos mérkőzéseken olyan játékvezetők vezettek, akik ilyen tordán talán először voltak, és ilyen tétmérkőzést először vezettek. Ezt edzők is mondták, hogy voltak olyan játékvezetők, akik nem nőttek fel mondjuk a feladathoz, és ez is látszott.
3: Mennyire igazolódik vissza a döntőnek a menetén az, hogy a foci az egy csapatsport, hiszen az elején, sőt már napokkal előtte Messi és Jamalnak a neve folyamatosan a közönségnek a szeme előtt volt, mintha csak rájuk lenne kihegyezve, aztán mégiscsak 11-11 embert látunk a foci meccsen.
4: Hát igen, és ha a döntőről beszélgettünk, ugye nem róluk szólt, tehát nem sem Messiről szólt, sem Jamalról szólt, a spanyol csapatról szólt ez a, ha úgy nézzük, a világbajnokság is és a döntő is. Én még egyszer kiemelem, hogy a spanyol csapat volt az az egész világbajnokságon, amelyik a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta, és mint csapat. Mindenki tudta, hogy mit kell csinálni. Tehát a spanyoloknak nagyon működik ez a rendszer, amit ők létrehoztak, minőségi játékosokkal, stb. Stb. Bár megmondom őszintén, hogy szerintem a legminőségesebb, tehát ha a játékos keretet nézzük, akkor szerintem a francia csapat rendelkezik a legtöbb világklasszissal. De viszont nem tudtak annyira csapatként lenni. Tehát a francia csapatnak is szerintem, ugye ez Didier Deschamps nemzeti kapitányuknak volt az utolsó világbajnoksága, és ő most el fogja úgymondván hagyni a csapatot, akikkel nagy sikereket ért el, és Zinedine Zidane veszi át állítólag, ez még nincs megerősítve, és szerintem a francia csapatnak kell egy ilyen úgymondván ikon, aki átveszi ezt a tehetségekkel megáldott csapatot, és formál belőlük nem csak úgymondván minőségi játékosok lesznek, hanem egy igazi stabilitás kell a csapatba, például a franciákról, akikről most beszélünk.
3: Hogyha az elődöntőben jeleskedő, illetve az elődöntőt megnyerő négy csapatot vesszük, akkor ők valahol a világranglistának az elején vannak. Mennyire papírformaszerű ez, vagy mekkora súly van az egyes csapatokon, hogy hát nekünk hozni kell a kötelezőt, hiszen mi papírformailag, meg pontokat tenkítve ott vagyunk a világ elején?
4: Hát tulajdonképpen úgy is jött ki, majdnem egy Európa-bajnokság jött ki ugye a végén, pláne az elődöntőkbe. Még egyszer hangsúlyozom, hogy szerintem az európai dominancia volt a világbajnokságon, sőt még akkor is, amikor két európai csapat egymást ejtette ki, ugye sok mérkőzésen. Ugye, ha így megnézzük már a vége felé, mind európai, egy dél-amerikai, ázsiai csapat már nem volt, afrikai csapat nem volt, tehát tulajdonképpen arról beszélhetünk, hogy európai dominancia volt. Ugye azért említsük meg a gólkirályi címet is, a franciák közül Kylian Mbappé, 10 gólos, ő lett a gólkirály, és összesen most már 22 találata van világbajnokságokon, ő ebbe egyedülálló.
3: Beszéljünk még néhány mondatot a bronzmeccsről, hiszen Mbappénak a gólkirályi címéhez nagy valószínűséggel hozzájárult.
2: Az talán izgalmasabb volt, mint a tegnapi szerintem.
3: Igen, meg hát sok
4: látványosabb.
3: Sokan úgy gondolják, hogy hát az már csak bronzmeccs, azt már kit érdekel, aztán kiderül, hogy mégiscsak van tétje.
4: Bronzmeccs, nem bronzmeccs. Szerintem a leglátványosabb bronzmérkőzés volt eddig. Én tudtam, hogy látványosabb és érdekesebb lesz gólok szempontjából, ha az ember csak úgy lássunk valamit. És akkor én tudtam, hogy ebből egy ilyen thriller lesz. És az
2: is 10 gól, ugye, ha te 4-es arányban.
4: Igen.
3: Hát még az utolsó másodpercekben is gólok oda-vissza.
4: Igen.
2: És mi az, ami következő időszakban zajlik majd, ha mindenek azok a hosszú szünetre mennek a focisták, ilyenkor mindenki feldolgozza az elmúlt sok-sok-sok-sok tucatnyi átélt meccset. Mi az, ami ilyenkor a sportvilágon a következő hetekben zajlik? A csend?
4: Nagyon remélem. Hát azért vannak más sportágak is, azért ne felejtsük el, azért háttérben vannak olyan sportágak is, mint például a Formula 1, vagy akár a Tour de France, vagy más sportágak is vannak. Igaz, a világbajnokság nagyon háttérbe szorította ezeket a sportágakat. Ugye beszélgetésünk elején beszélgettünk még így mikrofonon kívül, hogy ezeknek a játékosoknak, akik részt vettek a világbajnokságon, 3 hetes kényszer pihenőre mennek, gondolom nem bánják. Nyilván 3 hét, ez majdnem egy hónap, tehát még nyaralhatnak, mert azért Európában nem áll meg az élet. Már elindultak ugye az előselejtezők, a Bajnokok Ligája, Európa Liga, Konferencia Liga, utána jönnek a Nemzetek Ligája, tehát most Európáról beszélgetünk. Tehát a sportolók el lesznek foglalva, és a labdarúgó csapatok is. Érdekes lesz.
2: És hát köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást, köszönjük a munkádra, kitartást.
4: Igen, és örüljünk, hogy véget ért a VB.
2: Igen, igen, ennek.
3: 39 nap után nekünk is pihenő.
4: Így van.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Antal Istvánnal, a Pulzus FM sporthírszerkesztőjével beszélgettünk.
0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
6: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
15: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.

0: Kell, és az apropó az egy 57 évvel ezelőtti esemény. Mi történt ezen a napon? Az Apollo 11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra. Az idézet pedig Neil Armstrongtól így szól. Azt hiszem, azért megyünk a Holdra, mert az ember szereti a kihívásokat. Természeténél fogva a lényének része ez a vonás. Éppen olyan magától értetődő, mint ahogy a lazac ára a szemben úszik.
1: A kárpátai lelki elsősegély telefon szolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István.
0: És Birta Zoltán.
1: És nem velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 20-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Tegnap Odessa közelében az orosz hadsereg csapást mért egy az afrikai Bissau-Guinea zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajóra, amely kukoricarakomány felvétele után hagyta el az egyik ukrán kikötőt. A fedélzeten 17 fős legénység tartózkodott, többségük szíriai és indiai állampolgár volt. A támadás következtében 10 ember életét vesztette, 9 külföldi és egy ukrán állampolgár. A történtekre reagálva Szerhij Korecki ukrán miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány olyan intézkedéseket készít elő, amelyek erősítik a hajózás biztonságát, valamint hozzájárulnak a polgári hajók és a tengerészek védelméhez az orosz támadásokkal szemben, írja az UNN.
7: Вчора поблизу Одеси ворог завдав удару по торгівельному судну під прапором африканської країни Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу, переважно громадяни Сирії та Індії. Наслідок атаки загинуло 10 людей, 9 іноземців та 1 українець. Реагуючи на цю атаку, прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак. Так, пише UNN.ua.
6: Nem megfelelő körülmények között élő nagycsaládot találtak a beregszászi járási bátyúban. A Kárpátszki Objektív beszámolója szerint a 13 gyermek, köztük 8 kiskorú, hosszú időn át nem jutottak megfelelő oktatáshoz, szociális ellátáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz és elegendő élelemhez. A család korábban nem szerepelt a hatóságok nyilvántartásában. Különösen aggasztó volt egy vele született arckoponya rendellenességgel élő gyermek helyzete, aki hosszú ideig nem kapta meg a szükséges szakorvosi ellátást. Az ombudsmani képviselő beavatkozását követően azonban megkezdődött a helyzet rendezése. A gyermeken elvégezték a szükséges műtéti beavatkozást, megszervezték a család szociális támogatását, és intézkedések indultak a gyermekek jogainak helyreállítása érdekében.
7: На Берегівщині у селі Батьово виявили багатодітну родину, в якій виховуються 13 дітей, із них 8 неповнолітні, які жили у неналежних умовах. Діти фактично були позбавлені належного доступу до освіти, соціального захисту, медичної допомоги та достатнього харчування. Сім'я не перебувала на обліку. Особливе занепокоєння викликав випадок дитини з вродженою аномалією розвитку обличчя, яка тривалий час не отримувала необхідної спеціалізованої медичної допомоги. Водночас, уже після реагування представника омбудсмена ситуація почала змінюватися, забезпечено проведення необхідного оперативного лікування дитини, організовано надання соціальної підтримки та вживаються заходи для відновлення порушених прав дітей. Про це пише Карпатський об'єктив.
6: Halálos közlekedési baleset történt Ungvár közelében. A tragédia ma reggel Csabanyivka, azaz Bacsó település közelében történt. Az előzetes információk szerint egy személygépkocsi elütött egy idős nőt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők kiérkezése előtt a helyszínen életét vesztette. A helyszínen a rendőrség dolgozott. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit és okait, írja Munkacsevó.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tákoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falus élethangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 20-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Рапаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Motorbalesetet szenvedett egy 14 éves fiú az Ungvári járásban. A kamasz elvesztette uralmát motorkerékpárja felett is elesett. A baleset következtében zárt lábtörést, valamint több horzsolást szenvedett. A mentők az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították, tudatta a 103 Zakárpátja. Mindeközben újabb halálos motorbaleset történt az éjszaka a Huszti járási Írhócon. A rendőrség tájékoztatása szerint

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: 15 óra, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 20-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Motorbalesetet szenvedett egy 14 éves fiú az Ungvári járásban. A kamasz elvesztette uralmát motorkerékpárja felett is elesett. A baleset következtében zárt lábtörést, valamint több horzsolást szenvedett. A mentők az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították, tudatta a 103 Zakárpátja. Mindeközben újabb halálos motorbaleset történt az éjszaka a Huszti járási Írhócon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy járókelő talált rá az eszméletlen fiatalemberre a motorkerékpárja mellett. A helyszínre érkező mentősök már csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A rendőrség megállapította, hogy az áldozat egy 21 éves, a Beregszászi járásban található Nagy Csongva községből származó fiatalember volt. A motoros elvesztette uralmát járműve felett, lesodródott az útpatkára, majd egy betonvillanyoszlopnak csapódott. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
4: В Ужгородському районі 14-річний хлопець не впорався з керуванням мотоциклом та впав. Унаслідок ДТП підліток отримав закритий перелом ноги, а також множинні ссадини. Швидка транспортувала його до Ужгорода.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra.
5: Сьогодні відзначають День місяця на згадку про історичну подію, коли в рамках програми «Аполлон» двоє членів екіпажу «Аполлон-11» Ніл Армстронг та Едвін Олдрі 20 липня 1969 року першими ступили на поверхню місяця.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 20-án, hétfőn, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Nem megfelelő körülmények között élő nagycsaládot találtak a beregszászi járási bátyúban. A Kárpászki Objektív beszámolója szerint a 13 gyermek, köztük 8 kiskorú, hosszú időn át nem jutottak megfelelő oktatáshoz, szociális ellátáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz és elegendő élelemhez. A család korábban nem szerepelt a hatóságok nyilvántartásában. Különösen aggasztó volt egy vele született arckoponya rendellenességgel élő gyermek helyzete, aki hosszú ideig nem kapta meg a szükséges szakorvosi ellátást. Az ombudsmani képviselő beavatkozását követően azonban megkezdődött a helyzet rendezése. A gyermeken elvégezték a szükséges műtéti beavatkozást, megszervezték a család szociális támogatását, és intézkedések indultak a gyermekek jogainak helyreállítása érdekében.
5: На Берегівщині у селі Батьово виявили багатодітну родину, в якій виховуються 13 дітей, із них 8 неповнолітні, які жили у неналежних умовах. Діти фактично були позбавлені належного доступу до освіти, соціального захисту, медичної допомоги та достатнього харчування. Сім'я не перебувала на обліку.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: 17 ура, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 20-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 липня 2026 року, понеділок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Nem megfelelő körülmények között élő nagycsaládot találtak a beregszászi járási bátyúban. A Kárpátszki Objektív beszámolója szerint a 13 gyermek, köztük 8 kiskorú, hosszú időn át nem jutottak megfelelő oktatáshoz, szociális ellátáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz és elegendő élelemhez. A család korábban nem szerepelt a hatóságok nyilvántartásában. Különösen aggasztó volt egy vele született arckoponya rendellenességgel élő gyermek helyzete, aki hosszú ideig nem kapta meg a szükséges szakorvosi ellátást. Az ombudsmani képviselő beavatkozását követően azonban megkezdődött a helyzet rendezése. A gyermeken elvégezték a szükséges műtéti beavatkozást, megszervezték a család szociális támogatását, és intézkedések indultak a gyermekek jogainak helyreállítása érdekében.
4: На Берегівщині у селі Батьово виявили багатодітну родину, в якій виховуються 13 дітей, із них 8 неповнолітні, які жили у неналежних умовах. Діти фактично були позбавлені належного доступу до освіти, соціального захисту, медичної допомоги та достатнього харчування. Сім'я не перебувала на обліку. Особливе занепокоєння викликав випадок дитини з вродженою аномалією розвитку обличчя, яка тривалий час не отримувала необхідної спеціалізованої медичної допомоги. Водночас, уже після реагування представника омбудсмена, ситуація почала змінюватися. Забезпечено проведення необхідного оперативного лікування дитини, організовано надання соціальної підтримки та вживаються заходи для відновлення порушених прав дітей. Про це пише «Карпатський об'єктив».
3: Motorbalesetet szenvedett egy 14 éves fiú az Ungvári járásban. A kamasz elvesztette uralmát motorkerékpárja felett is elesett. A baleset következtében zárt lábtörést, valamint több horzsolás szenvedett. A mentők az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították, tudatta a 103 Zakárpátja. Mindeközben újabb halálos motorbaleset történt az éjszaka a Huszti járási Írhócon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy járókelő talált rá az eszméletlen fiatalemberre a motorkerékpárja mellett. A helyszínre érkező mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség megállapította, hogy az áldozat egy 21 éves, a beregszászi járásban található Nagy Csongva községből származó fiatalember volt. A motoros elvesztette uralmát járműve felett, lesodródott az útpatkára, majd egy betonvillanyoszlopnak csapódott. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
4: В Ужгородському районі 14-річний хлопець не впорався з керуванням мотоциклом та впав. Унаслідок ДТП підліток отримав закритий перелом ноги, а також множинні ссадини. Швидка транспортувала його до Ужгородської міської клінічної лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tálkoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falus élethangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

reklámok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Ennyi fért mai zenesávunkban. Dua Lipa világát jártuk be a kezdetektől egészen a legfrissebb slágerekig. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Pulzus FM zenesávja. Maradjatok velünk, mert a zene itt sosem áll meg. Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти британської співачки Dua Lipa. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: нем копік.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
3: Volt egyszer egy mese volt!
4: Abban minden mese volt!
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

tamburája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki

ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

0: hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem északra, sem délre, ahány ország vagyunk, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegélt, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, nem talált a nyilvesszejére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt. S hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem.
1: Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek?
0: Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet.
1: Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek.
0: Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán.
2: – Ugye meg akartál szökni tőlem? – mondta a béka. – De megállj, ezt még megkeserülöd.
1: – Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is.
2: Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd.
1: Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hó van, merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony?
2: Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon.
1: Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia.

0: Tagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta. Ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába. Megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol. Mondá az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam. Sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyílveszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem! Mondta a királyfi. Bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét, nem hiába volt tündér királylánya, egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem, uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utána mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép, ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondá nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegérnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, molnár gazda!
1: Adj Isten, acsém! Hó, jársz itt, ahol a madár se jár!
0: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
1: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
0: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrleni való volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrleni valót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől.
1: Ugyan bizon, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrleni való, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
0: Hát aztán hova viszi?
1: Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
0: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kioldották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
1: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak.
0: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége.
1: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mi csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
0: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
2: Ki sütötte ezt a cipót?
0: Mondja a sütőmester.
1: A sütőinas, felséges királyné.
2: Küldje ide mindjárt.
0: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen, neme, a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyat, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el véle.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM. Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.